0: Én dolgom fogokból.
1: Csavon zavar farmakség.
0: Charles Woman 3-1 tonight.
1: Charles Woman 3-1.